C'était des événements heureux ou malheureux qui pouvaient survenir en faisant telle ou telle chose, tel ou tel jour, qui préoccupaient les gens. Ceci étant, il y avait des jours que l'on aimait voir et d'autres pas. Lundi, c'est un jour béni. On y réussit généralement tout ce qu'on y entreprend. Mardi, c'est un jour que l'on ne choisit pas pour entreprendre un voyage. Les accidents les plus meurtriers surviennent le plus souvent ce jour-là. Nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya